0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszentmiklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Gyurit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a népi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendet tennének az aerollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, fél hét lesz 4 perc múlva. Csütörtök este pedig elindult a foci VB. A torontói megnyitón Kanada első számú szupersztárja Bryan Adams zenélt, aki az idei év során hozzánk is ellátogat majd. A bulira december 16-án az MVM domban kerül majd sor, de mi már most elhoztuk nektek őt. Ez a Can't Stop This Thing We Started.

0: Rock FM.
1: A hírek után a 70-es évek egyik legnépszerűbb angol glam rock bandájával megyünk tovább. Jön a Sweet és a Ballroom Blitz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a népi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
2: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 3/4 hét van, és már csak kevesebb, mint egy hetet kell várni, hogy az idén már több mint 60 éve működő német hard rock legenda, a Scorpions ismét Magyarországra látogasson. A banda immáron 12. alkalommal lép majd színpadra Budapesten, azonban a helyszín új lesz számukra. Június 20-án ugyanis először csapnak a húrok közé az MVM Dome-ban. Nálunk most az a klasszikusuk következik, ami mind a mai napig talán a legnagyobb himnuszuknak számít. Az 1984-ben megjelent Love at First Teen című albumról szól, a Rock You Like a Hurricane.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofonnál Dandó Ádit halljátok. 7 óra után járunk 10 perccel, és már is folytatjuk a legnagyobb nevekkel. Hamarosan zúz egyet a Slayer, érkezik Ozzy Osbourne, és zenél majd a Def Leppard is. Most pedig a The Who muzsikál. Ez a My Generation.

99 Rock FM. 10 perccel járunk fél 8 előtt, és a bikini nem sokára a Barbanegrában vakációzik. A legendás csapat július 3-án tér vissza a Red Stage színpadára, méghozzá egy különleges vendég a Sing Sing társaságában. A bemelegítésről a Blackjack gondoskodik majd, nálunk pedig most Loisy-ék következnek. Ez az Agy helyett.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ébresztő ki az ágyból? A folytatásban a Def Leppard rász fel mindenkit. Jön a Bart Simpson ihlette Let's Get Rocked.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vidnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarc okait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MAV Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM. 6 perc elmúlt 3:48. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig jöjjön a tankcsapda és a Mennyország turiszt.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Rock FM. A folytatásban Alice Cooper hatalmas sikerű trash című lemezének egyik legnagyobb klasszikusával megyünk tovább. Desmond Child és Diane Warren bombaslágere következik. Jön a Bed of Nails.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vigyázni kell a napon, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Orosz harci repülőgépeket észleltek Svédország közelében. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Azt írták, ma a Dél-Dunántúlon az UV-index helyenként a 7,2-es értéket is elérheti. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg mindenki kerülje a tűzőnapot, viseljen megfelelő ruházatot és használjon fényvédőkrémet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 perc is elég a leégéshez. Mobil alkalmazással bővült a népik károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Orosz harci gépek miatt riasztották a NATO-t a Balti-tengernél. Svédország szerint két orosz repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében, ezért svéd és NATO gépek is felszálltak. A repülők nem sértették meg a svéd légteret. A stockholmi vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert rendszeresen veszélyeztetik a térség biztonságát. Svédország korábban többször is jelezte, hogy a Balti-tenger térségében egyre gyakoribbak a GPS zavarások. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok. Már is velünk lesz a Van Halen, érkezik az AC/DC, és zenél majd a Skid Row is. Most pedig jöjjön Jimi Hendrix és a Hey Joe.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Június 18-án lesz 42 éve, hogy megjelent a Van Halen Panama című kislemeze. Illetve kapcsolódik a bandához még egy fontos évforduló, hiszen a csapat basszusgitárosa Michael Anthony június 20-án lesz 72 éves. Isten éltesse őt előre is, most pedig következzen ez a hatalmas alapvetés. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, több mint 100 000-en a mozgás éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: A védőnők szerepe ma is felbecsülhetetlen, erről írt az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedű Zsolt szerint a védőnők nem csak a gyermekek egészséges fejlődését segítik, hanem fontos szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a családgondozásban és a gyermekvédelemben is. Kiemelte, hogy a több mint 100 éves magyar védőnői szolgálat Európában is egyedülálló. A miniszter egyúttal köszönetet mondott a védőnőknek a magyar családokért végzett mindennapi munkájukért. Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több mint 100 000-en vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000-en sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszortan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 37 éve, hogy a Skid Row piacra lopta most következő kislemezét. A szám egy 18 éves fiú Ricky történetét meséli el, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek, mert kioltotta egy másik fiú életét. A dal a legjobb öt közé jutott az amerikai toplistán, és ezzel számszerűen a mai napig a banda legnagyobb slágerének számít. Ez az 18 and Life.

0: Rock FM.
1: És a következő órát a Green Day nyitja meg, méghozzá azon dalok egyikével, amivel annak idején szerintem mindannyian megismertük őket, ez a Basket Case.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat ma délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 centiméternél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszuson. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellőkések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Elstartolt a vasárnapi Rock reggel második felvonása. Elmúlt ugyanis 9 óra, a mikrofon mögött pedig a második etapban is Dandó Árit halljátok. Megyünk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Már is érkezik a Stone Temple Pilots, itt lesz a Guns N' Roses, és zenél majd a Kiss is. Most pedig Bryan Adams énekel, ez a Run to You.

93 Rock FM, és szerencsére nem kell aggódnunk, ugyanis rengeteg legenda érkezik hozzánk ebben az esztendőben is. Elég csak olyan nevekre gondolni, mint a Deep Purple, a Scorpions, a Sex Pistols, vagy a most következő Lenny Kravitz. Két évvel legutóbbi budapesti koncertje után ugyanis augusztus 2-án az Örök Ifjú Félisten visszatér, hogy elkápráztassa magyar rajongóit. Úgyhogy fiúk, lányok, mi már most hangolódjunk. Ez az Are You Gonna Go My Way? Itt a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon lett 56 éves Rivers Cuomo, a Weezer énekese, gitárosa és fődalszerzője. Isten éltesse sokáig, az ő tiszteletére szól most a 90-es évek egyik legnagyobb alt-rock himnusza. Ez a Buddy Holly.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Creedence Clearwater Revival klasszikusa, ami már a banda 5. olyan slágere volt, ami a legjobb 5 közé jutott az Egyesült Államokban. Jön a Traveling Band.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlős gazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a népi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, gyönyörű szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hétvégi rock reggel 10 óra után is. A mikrofonnál továbbra is Dondó Ádit halljátok. Na és persze a legjobb rockzenéket. Nem sokára érkezik a Warhunt, duettet énekel Lita Ford és Ozzy Osbourne, és velünk lesz a Motley Crue is. Ez pedig a Midnight Oil és a Beds Are Burning.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Jövő hét szerdán, ez 37 éve, hogy Lita Ford és Ozzy Osbourne duettje a legjobb 10 közé került az amerikai slágerlistán. Érdekesség, hogy a mai napig ez maradt mindkét előadó legjobb helyezése a tengeren túlon. Ez a Close My Eyes Forever.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. És most jön a Britpopéra egyik legsikeresebb csapata, akik a következő dal miatt még a The Rolling Stones-szal is perben álltak. Ugyanis a szóban forgó szám fővonós motívuma Mick Jaggerék The Last Time című dalából lett átemelve, azonban engedély nélkül. Bár az összes jogdíj a Stones egykori menedzserére szállt, a dal a Rolling Stone és az Enemy magazinok szerint az év kislemeze lett, és 1999-ben még Grammy-díjra is jelölték. Következzen most a Kegyetlen Játékok című film egyik legemlékezetesebb betétdala. Ez a The World és a Bittersweet Symphony.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csodaszép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elindult a hétvégi rock reggel utolsó 60 perce. Velem Dandó Ádival. 11 óra után velünk lesz a Led Zeppelin, jön az AC/DC, és zenél majd a Journey is. Most pedig jöjjön a Hooligans, és a nőben a boldogság.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Jövő szombaton már 33 éve lesz annak, hogy az Aerosmith piacra dobta a Crying című kislemezét. A szám végül a legjobb 15 közé került az amerikai slágerlistán. Számos európai országban a csúcsig menetelt, és végül az 1993-as év legtöbbet kért videóklipje lett az MTV képernyőjén. A hozzá készült kisfilm végül 3 díjat is bezsebelt a zenecsatorna díjátadóján. Nálunk pedig ugyan most csak hangban, de szintén ez a klasszikus következik. Itt a 103.9 Rock.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És ennyi volt a mai móka. Köszönöm, hogy ezen a hétvégén is velem tartottatok. Most átadom a szót Klamancse Krisztiánnak, hiszen ő következik délben a Rock Lexikonnal. 2 órakor aztán érkezik Schubert Krisztián, aki egészen éjfélig szünet nélkül játssza nektek a legkirályabb rock muzsikákat. Én jövő szombat reggel 6-kor támadok újra, addig pedig egy óriási kedvencemmel köszönök el. Az elmúlt 6 órában Dandó Edit hallottátok, ez pedig a Journey és a Separate Ways. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon mai adásában Görögország az Európai Gazdasági Közösség 10. tagjává válik. A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Központi Bizottsága elfogadja a 12. kongresszus irányelveit, amelyek az addigi politika folyamatosságát hangsúlyozzák. És az év március 30-a John Hinckley egy washingtoni szálloda előtt rálő Ronald Reagan akkori amerikai elnökre és megsebesíti. Hinckley ezzel a tettével kívánta felhívni magára Jodie Foster színésznő figyelmét. Hölgyeim és uraim, az évszám 1981, a Rock Lexikon mai adása újra speciális különkiadás, és a Rolling Stones elkezdi a műsort, mivel mással, mint az év egyik legnagyobb slágerével, Start Me Up.

A csapat az REO Speedwagon, ez a Take It on the Run, 1981 egyik legnagyobb slágere, ez tulajdonképpen a Best of műsor 1981-ből, tehát mindegyik dalra mondhatom, hogy az év egyik legnagyobb slágere, akár még Magyarországon is, hiszen nagyon rövid karrierje volt a Dinamitnak, de annál sikeresebbet és annál maradandóbbat csináltak. Például a Néma Kőszoborral is, a szerzők között Pap László, Németh Alajos, Vikidát Gyula, Németh Gábor, Szűcs Antal Gábor, Pap Gyula és Lugosi László is. A 80-as évek elején még létezett a Dinamit, talán egy-két évig, de aztán soha többet. Viszont annál pozitívabb az emlékezete, évtizedekkel később is. A sor legelején pedig a Rolling Stones, akik már a 60-as években is léteztek, átzenélték elképesztő sikerekkel a 70-es éveket, és nyitnak egy új korszakot, mintha mi sem történt volna 1981-ben is, illetve hát a 80-as évek elején. Akkor még nem tudtuk, hogy minden évtized mögöttük lesz majd, egészen a mai napig. De most már tudjuk, hogy aztán a 90-es években és a 2000-es években is újra és újra ugyanígy zenélnek évtizedről évtizedre. A Rock Lexikon mai 1981-es különkiadásában jön a Foreigner Double Play, az angol-amerikai vegyes csapat, akik három balladát is csináltak a 80-as években, de ehhez el kellett telnie egy egész évtizednek. Az évtized elején 1981-ben még nem lehetett tudni, hogy a Waiting for a Girl Like You-t vagy az Urgent című dalokat például mi minden követi. Mai eszünkkel már tudjuk, hogyha csak három balladát írtak volna csak erre az egy évtizedre, akkor is örökké beírják magukat a rock történelembe. 1981-ben a Waiting for a Girl Like You a Foreignertől nem lett amerikai listavezető, viszont elérte a második helyet, ahogy az Urgent sem a listavezető dalokra minimum 1984-85 fordulójáig várni kellett, és az már egy másik ballada. Minden idők legsikeresebbje az I Wanna Know What Love Is. De ez most 1981, és a Foreigner olyanokat játszik, hogy Waiting for a Girl Like You, vagy az utána következő Urgent.

Rock Lexikon külön kiadás és az 1981 Best of, vagyis az év legsikeresebb rock felvételei, mint például a Little River Band és a Night Owls, előtte pedig a Foreigner Double Play. Az évtized elején már is csúcsra járatják a ballada írás, ballada előadás korszakot, ekkor már második évtizeden Lou Gramm az állandó énekhang, meg is van a hatása. A Foreigner Double Play-ben most az elmúlt percekben olyanok voltak, mint a Waiting for a Girl Like You, vagy az Urgent. Ez az az év, amikor április 6-a és 10-e között Csehszlovákia kommunista pártja a CKP 16. kongresszusának előadói beismerik, hogy nem sikerült fokozni a termelés hatékonyságát, és a nemzeti jövedelem növekedés is kisebb az előirányzottnál. A párt főtitkára egyébként ebben az évben ismét Gustav Husák. Április 12-én a Columbia űrrepülőgép az első újra felhasználható űreszköz, amely a világűrbe jut, és 1981. május 13-a Mehmet Ali Akça merényletet kísérel meg II. János Pál pápa ellen a zsúfolásig megtelt római Szent Péter téren. Rick Springfield viszont évközben listavezető ezzel a dallal. Ő az az ausztrál-amerikai előadó, aki a General Hospital televíziós sorozatban is játszik a 80-as évek elején, közben rendkívül sikeres a populáris rock felvételeivel az amerikai slágerlistán. Rick Springfield most azt énekli, Jesse's Girl.

Kavalcsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

0: Lexikon külön kiadás és a Best of Rock sorozat 1981-es évszáma. John Lennon az a művész, akit már 1981-ben nem üdvözölhettünk volna semmilyen daláért, de a siker sajnos nagyobb volt, mint valaha. Hiszen 1980. december 8-án életét veszíti egy merénylet következtében. John Lennon dalai utána évekig a slágerlistákon forgolódnak, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban rendkívül népszerű, szinte az összes olyan kislemez, amit halála után kiadnak. A Just Like Starting Over legalább 8 hétig vezeti az amerikai slágerlistát 1980 végén, 81 elején, és az ezt követő óriási siker 1981-ben az imént hallott Woman. Edda és a Torony még megelőzőleg Pataki Attila szerzeménye és Pataki Attila énekhangja is a Hungaroton kiadásában az 1981-es, mondhatjuk még, hogy korai Edda siker, hiszen a 80-as években teljesedik ki igazából a munkásság, tehát a következő évek még váratnak magukra. És az egykori amerikai listavezető felvétel Rick Springfield és a Jessie's Girl, akinek az egész 80-as években nagyon-nagyon ment a szekér, a felvételek az amerikai slágerlistán nem lettek mind elsők, de bekerültek a top 20-ba vagy a top 10-be, és a 80-as évek elejének egyik legjobb amerikai televíziós sorozata volt a General Hospital, Rick Springfield pedig az egyik főszerepet játszotta benne éveken keresztül.
1: Rock Lexikon. Exkluzív.
0: Pályafutása során világszerte több mint 100 millió eladott albummal büszkélkedhet, így minden idők legsikeresebb énekeseinek egyike. 2008-ban a Billboard, a hetente megjelenő amerikai zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenésze listáján. Kevesen tudják róla, hogy eredetileg sírásó volt, melyről egyszer őszintén így nyilatkozott, kellett a pénz, és ez egy tisztességes szakma. Persze a 70-es évektől igazi szupersztár olyan slágerekkel, mint a Maggie May, First Cut is the Deepest, Sailing, vagy a Number One diszkó sláger a Do You Think I'm Sexy. A 80-as évek popkorszakában még sikeresebb Baby Jane, Young Turks, Passion, Some Guys Have All the Luck, Love Touch, Every Beat of My Heart, vagy a My Heart Can Tell You No. 1994-ben az amerikai listavezető az All for Love, amelyben Bryan Adams és Sting is énekel, de azokban az években is jön a Downtown Train, a Ruby Tuesday, a Motown Song, vagy a Have I Told You Lately szerelmes dal. 2016-ban az angol királynő lovaggá ütötte, így már évek óta jár neki a Sir Rod Stewart elnevezés. Az eseménnyel kapcsolatban azt nyilatkozta, csodálatos életet éltem, és óriási karriert futottam be a nagy brit közönség nagylelkű támogatásának köszönhetően. Ez a monumentális megtiszteltetés tetézte, és én nem kérhetnék ennél többet. Hölgyeim és uraim, Rod Stewart 1981-es óriási sikere a Passion.

Rocklexikon külön kiadása mai alkalommal az évszám 1981. Daryl Hall és John Oates 1976 óta vannak a zenei életben, és sikert sikerre halmoztak, ha a 70-es években még nem is annyira, a 80-as évektől viszont igen. Most viszont még 1981-nél tartunk, tehát nem tudhatjuk elvileg, hogy mi következik a következő években. Ennyi évtizeddel később azonban már tudjuk. A legsikeresebb vállalkozás, a legsikeresebb duó volt olyan slágerekkel, mint az imént hallott Privatized, az Out of Touch, a Kiss on My List, I Can Go For That, a Man Eater, és még nagyon-nagyon sok minden más. Daryl Hall és John Oates elmondhatja, hogy ebből a rengeteg dalból viszonylag kevés került bármelyik slágerlista csúcsára, de hogy minimum minden évben egy óriási sikerük volt a 80-as években, ez egészen biztos. Journey még megelőzőleg, Steve Perry énekhangja felejthetetlen. 1984-től egy-két évig szóló karrierben is, addig a Journey szünetelt, a 80-as évek elején viszont nem, 1986-tól újra nem, és 1996-ban is visszatér még a csapat, óriási meglepetésre. A 81-es bombasztikus sikere a Who's Crying Now? És Sir Rod Stewart még ebben a hármas blokkban. A 81-es ügyeletes sikere a Passion. Július 29-én 1981-ben a világ több mint 750 milliós televíziós közönsége nézi Károly herceg és Lady Diana Spencer esküvőjét a londoni Szent Pál székesegyházban az Egyesült Királyságban. Augusztus 28-a az Amerikai Nemzeti Közegészségügyi Központ közzétette, hogy a meleg férfiak körében egyre több tüdőgyulladáshoz hasonló és a kaposi szarkóma tünetegyüttest mutató rosszindulatú daganatos megbetegedés fordult elő. Ezt az immunrendszert megtámadó betegséget később szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek, azaz angol rövidítése után AIDS-nek nevezték el. Kim Carnes viszont a rekettes hangjával csatlakozik a félig rock, félig pop előadókhoz, és 81-ben az év egyik legjobb slágerét csinálja meg. Világsláger lesz belőle, nem csak amerikai listavezető. Ez a Bette Davis Ice.

Lexikon külön kiadása mai alkalommal egyetlen egy évszám és óriási sikerek. Két teljes órán keresztül, 1981, és az óriási sikerek első órája még csak most telik el, de a második óra hamarosan érkezik. Police, every little thing she does is magic.

0: Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában, szombatról szombatra, és a vasárnapi ismétlésben a beat rocktól a klasszikus rockig, a modern rocktól a populáris rockig, de ha 1981-ről van szó, hiszen a mai műsor külön kiadás, akkor 1981-ben még dominál, szinte uralkodik is egyedülállóan a klasszikus rock. 81. november 1-je Romániában számos termékre jegyrendszert vezetnek be. November 18-án Ronald Reagan amerikai elnök bejelenti az új fegyverzet csökkentési kezdeményezését, beleértve a közepes hatótávolságú és hadászati atomeszközöket is. És az év végén, december 10-én, 11-én aláírják a jegyzőkönyvet Spanyolország belépéséről a NATO-ba. Klamancsek Krisztián vagyok, az 1981-es sikerek második órájában a kezdés Police. Every little thing she does is magic.

Kabancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

csapat is, de ha két előadót mondok, akkor úgy is jó. Stevie Nicks Tom Petty-vel, de Tom Petty mögött általában ott volt a The Heartbreakers is, így együtt Stevie Nicks és Tom Petty and The Heartbreakers. A dal címe Stop Dragging My Heart Around. 1981-ben Stevie Nicks még nem mondanám, hogy különálló utakat jár a Fleetwood Mac-től, de egyébként is a tagok, amikor a Fleetwood Mac 82 után pár évig szünetelt, szólóban folytatták a munkásságot. Lindsey Buckingham is, Christine McVie is, és a legsikeresebb, aki időről időre szóló lemezeket adott ki, a másik énekesnő Christine McVie mellett Stevie Nicks. Alan Parsons Project még megerőzőleg, a 81-es dal címe Time. Ő az az Alan Parsons, aki annak idején a Dark Side of the Moon című albumot is segített létrehozni a Pink Floyd számára még a 70-es években. De még ezt megelőzően is az Abbey Road nagylemez is a nevéhez kapcsolódik a Beatles-től. Alan Parsons londoni hangmérnök volt. Annyira megérintette később aztán a klasszikus rock, hogy kreált magának egy csapatot, és rendkívül jó dalokat adott ki hosszú-hosszú éveken át. És még a Police és az Every Little Thing She Does Is Magic. 1981-ben még nem merül fel a gondolat Stingben, hogy esetleg egyedül kéne folytatni, de hogy pár évvel később 1984 körül felmerül, ez egészen biztos. Jön a Styx Double Play a Rock Lexikon mai külön kiadásában. Ha azt mondom, hogy a 70-es években hard, progresszív zenét játszottak, akkor talán fölkapják sokan a fejüket, mert a 70-es évek munkásságát, ha nem ismerik, csak a 80-as évek munkásságát, akkor ez már egy teljesen másik csapat. Az alapító atyákat, Chuck és John Panozzót már 12 évesen érdekelte a zene. Meghívták 14 éves szomszédjukat, Dennis DeYoungot, és megalapították saját együttesüket, akkor még Trade Winds néven. Ez a társulat volt a Styx elődje, 72-ben változtatták meg a nevüket, első nagylemezüket ekkor jelentették meg. Első 8 lemezükön progresszív és hard rockot játszottak, a 9. albumukkal kezdve viszont áttértek a soft pop rock műfajokra, és a világ ekkor ismerte meg őket igazán, és ez már egy újabb évtized, a 80-as évek. A Styx Double Play-ben most olyan dalok szerepelnek, mint a Too Much Time on My Hands, és az egyik legjobb a pályafutásban, a The Best of Times.

Ez a dal Horváth Attila és Balázs Ferenc szerzeménye még 1980-ból, óriási siker egy évvel később 1981-ben. A csapat, a Korál, a dal címe, amit nem mondhattam el. És Dennis DeYoung vezetésével a Styx és az 1981-es Double Play olyan dalokkal, mint a Too Much Time on My Hands vagy The Best of Times. És a Styx óriásit megy már a 70-es évek végén is, de inkább a 80-as években, amikor a stílust soft rockra váltják. 1981. december 13-án Lengyelországban bevezetik a hadi állapotot, illetve december 18-án a Tu-160 szovjet stratégiai bombázó első felszállása történik. És ez az az év, amikor átadják Magyarországon a Szentes és Csongrád között a közúti Tisza hidat. Közben Gary Wright ügyeletes slágere évközben az, hogy Really Wanna Know You.

Rocklexikon külön kiadás, hétről hétre csak is a legjobbak, de most 1981, és csak ez az évszám és az év óriási rockslágerei a külön kiadásban, mint például Steve Winwood, aki a 70-es években szinte teljesen eltűnik, alig-alig ad ki bármit is, miközben 1981-től szédítő a szóló karrier, többek között ennek a dalnak köszönhetően. Why You See a Chance? Később Steve Winwood 86-ban és 88-ban is vezeti az amerikai slágerlistát olyan dalokkal, mint a Higher Love vagy a Roll With It Baby. V-motorok még megelőzőleg és a Gyere és Szeres, nehéz Magyarország rockzenéjét elképzelni a 80-as évek elején enélkül, a csapat nélkül, tulajdonképpen a 70-es évek vége és a 80-as évek eleje szorosan a V-motorok munkásságához kapcsolódik. Demjén Ferenc és Leer István szerzeménye 1980-ból a Gyere és Szeres, óriási siker egy évvel később is, 1981-ben. Gary Wright viszont 1976-ban az amerikai slágerlisták második helyéig kapaszkodik azzal, hogy Dreamweaver, a munkássága 70-es évek elmúltával a 80-as évek elején is folytatódik. 81 egyik óriási rockslágere az, hogy Really Wanna Know You. Május 28-án bemutatják Mészáros Gyula és Bújtor István a Pogány Madonna című filmjét. Szeptember 19-én a New Yorki Central Parkban koncertet ad a Simon & Garfunkel amerikai duó. Ez számított akkor a legnagyobb koncertnek több mint 500 ezer nézővel. A koncert 1982-ben album és film formájában is megjelenik. Elindul az MTV zenei tévé, akkor még csak amerikai változat létezik, és 24 órán át zenei klippeket ad. A világ zenei ízlése és zenei tájékozottsága örökre megváltozik. És még 1981, amikor megalakul a Metallica nevű zenekar, megalakul a Slayer nevű zenekar, és idehaza megalakul a KFT együttes is. Bruce Springsteen korai korszaka pedig a 70-es évek közepe, mint dalszövegíró, zeneszerző, de aztán, amíg a Born in the USA album 1984-ben megjelenik, 1981-re is jut egy óriási sláger a világ számára. Ez... Hungry Heart.

Az ausztrál csapat neve Air Supply. Számos, óriási sikerük volt a 80-as évek elején, és 1981-ben többek között ez az amerikai lista vezető dal, The One That You Love. Eric Clapton pedig a szóló karrierben már a 70-es évektől tulajdonképpen könnyű vele kapcsolatban a korszakokat megjegyezni, hiszen Cream a 60-as évek végén, a 70-es évek elején Derek and the Dominoes, és talán 1978-tól biztosan szóló karrierben Eric Clapton néven. Az 1981-es ügyeletes sláger az I Can't Stand It. Bruce Springsteen karrierje pedig már a 70-es években bontakozik, többek között ő írja a Blinded by the Light című dalt, ami tőle sosem lesz siker. Siker viszont a Born to Run, de még mindig csak a 70-es éveknél tartunk. 1981-ben többek között az, hogy Hungry Heart. A főnök óriási durranására, a Born in the USA albumra pedig majd 1984-ig még várni kell. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, ebben a két órában, hétről hétre csak is a legjobbak, a mai alkalommal viszont csak egy évszám, és az óriási sikerek az évből, 1981 a Rock Lexikon külön kiadásában. Pat Benatar ügyeletes sikerével búcsúzom, ez a Hit Me With Your Best Shot. Pat Benatar végénekelte a 80-as éveket, a pop korszakban csinálta a legjobb rocktalokat, mint ez is. Plavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Proglexikon. Proglexikon. Proglexikon. Proglexikon.

Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: Én pedig ülök a stúdióban.
1: Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek! Elstartolt a rock délután itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől Subert Krisztián. Klancsa Krisztiánnak köszönjük szépen! Zártok a rock lexikont, viszont a legjobb rock dalok pörögnek a folytatásban is. Maradj velem! Teljesen stílszerű, de még előtte Give Me All Your Love, én közben pedig, ha lenne bármilyen info, az SMS Viber 20 999 103.9.

103.9. Rock FM. Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Hazairól pedig már is jön az Edda, akik legközelebb június 20-án koncerteznek majd méghozzá a Margit-szigeti színházban. Aztán a kövi állomások június 26 Debrecen, július 4 Gárdony, július 18 Nagycétény, majd július 21 Tusványos. Ezek a kövi állomások. Ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó bulit. Viszont a zenéjükre addig nem kell várni. Velük folytatjuk méghozzá háromszor.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán időszakos korlátozásra kell számítani az Árpád fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén is, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. 15 óra előtt egy tracknyivel, Red Hot Chili Peppers Give It Away, mint az óra végi klasszikus. Aztán jövök vissza. Senki sehova, a következő órában is csak a legjobb rock.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 7 perccel, továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, életjelekkel, úgyhogy ha van bármi, akkor csak bátran. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail címünk pedig info@rockradio.hu. Minden jöhet, mint ahogy jön a Next is, All Along the Watchtower.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

the Champions, itt a 103.9 Rock FM-en. És ezt most a P-Mobillal folytatjuk, akik tegnap Sixon csapatták, legközelebb pedig majd itt Budapesten lépnek színpadra méghozzá 19-én. Aztán van még két időpontom, 20-án Győr, majd 27-én Pécs. Ezekre hangolódunk most.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rock közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmély úton, csak figyelmesen. Aztán sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában is. Ha lehet, inkább kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Rock katonái itt a 103.9 Rock FM-en. 16 óra előtt pedig egy picivel jön még a Take Me Home Tonight, mint egy óra végi klasszikus. Aztán, ami a következő startolókat illeti, jön majd a Love Bites, a széles tágasotér és a Symphony of Destruction is. Oh!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

elkezdtünk egy újabb zenei órát. Nagy pacsi mindenkinek, ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és pörög a vasárnap délután megállás, valamint megszakítás nélkül. A stúdióban Suvájt Krisztián. Symphony of Destruction, ezzel folytatjuk most, közben pedig még mindig jöhet kb. Minden, az SMS Viber 20 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

ez volt a Varga Miklós Band és az Őrült Lány itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt szokásos névnapozás, nézzük csak, ma Vazul névnap van. Srácok, megy a pacsi, és Isten értesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a Next, Nirvana, Come As You Are, most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében. Legyünk óvatosak. Aztán van egy lezárás a 6. kerületben a Szív utcában, és van egy lezárás a 2. kerületben a Széher úton is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. 17 óra előtt egy tracknyivel jön az óra végi klasszikus Rolling Stones Start Me Up. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Aztán pici szünet, majd meg is kezdjük a mai délután utolsó óráját. A startalon Kelly Cooper lesz majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

7 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Megkezdtük, mármint az utolsó órát, de nem a Rock hétvégéből, hanem a vasárnap délutánból. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. Mindenre kíváncsi vagyok. De tényleg, ki mit csinál, dolgozik, pihen, jöhet. Én például zenélek. The Boys Are Back in Town.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Wonderwall itt a 103.9 Rock FM-en. És ezt most Demjén Ferenccel folytatjuk, aki szintén nagy turnézásokban van. Legközelebb június 25-én lép majd színpadra, amelyik hozzád Papán. Aztán június 27 Sopron, július 4 Veszprém, majd augusztus 15 Tokaj. Ez lesz a nyár. Ja, és megvan már az évvége nagy koncertjének az időpontja is, december 30. A helyszín pedig nyilván a Budapest Aréna. Ezekre hangolódunk most, jön a Féktelené.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán sávlezárás nehezíti a haladást a Jászberényi út szerviz útján, és van egy félpályás lezárás a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál. Csak óvatosan és kitartást az utakon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Pokolgép és az ítélet helyett itt a 103.9 Rock FM-en. Semi Charm Live pedig az óra végi klasszikus, aztán pici szünet és zárjuk is a délutánt, de még két óra vissza van a mai rock hétvégével. Ja, és ne felejtsük, hogy 20 órától a Rock the Night. Úgyhogy van még vissza bőven. Aki teheti, mindenképpen maradjon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Megkezdtünk egy újabb zenei órát. Ez már a vasárnap este. Ja, hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És hát belőle tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás, valamint megszakítás nélkül. Továbbra is csak a legjobb rock dalokkal. És mint ilyen jön a Guns N' Roses, valamint a Don't Cry. Közben pedig még lehet üzenni. Éljünk vele, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. Szemezgetek az üzenetek közül. Szia Krisztián, nagyon jó a műsor, Zala megyéből hallgatjuk a Rock FM-et. Üdv Marina és Ferdinand. Köszönjük szépen. Ez pedig Viberen jött. Szia Krisztián, csak úgy, mint tegnap, csavarjuk éjfélig. Hozd a hangulatot, szóljon a rock. Buszos Tomi. Köszönöm ezt is, meg azt is, hogy velünk vagytok. Ha van még efféle, akkor szívesen veszem az SMS Viber 20 999 1039. Tominak pedig jó munkát.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: Rockközlekedés.
1: Félpályás lezáráson a 11. kerületben a Sáfrány utcában, úgyhogy csak óvatosan. Aztán útszűkület van a 6. kerületben az Aradi utcában, méghozzá a Szényei Merse utcánál, és hasonló a helyzet a 6. kerületben a Lövölde térnél a Király utca felé. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM. Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

Ez a 103.9 Rock FM. 19 óra vagyunk egy tracknyivel, jön az óra végig klasszikusként, az Erasmus és a Living on the Edge. Aztán innen folytatjuk még egy óra mai rock hétvégéből. Szemezgessek? A kezdés a Big Gun lesz.

19 óra után vagyunk, 9 perccel, és hát meg is kezdtük a mai Rock hétvége utolsó óráját, de van még vissza bőven, és hát ne felejtsük, hogy 20 órától Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián, 20999 a 103.9, erre pedig lehet nekem üzenni, vagy esetleg a műsorhoz szólni, közben pedig természetesen zene. Itt a

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Scorpions és a Big City Nights itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még miatt jönne a bikini, valamint a megüssem, vagy ne üssem, a szokásos kitekintésünk, mondom, hogy milyen időt jósolnak holnapra. Ha minden igaz, részben felhős, részben napos lesz az ég felettünk, a délutáni csúcs pedig 23 fok környéken alakul majd. És ez így lesz egészen szerdáig. Szerdára mondanak némi esőzést, úgyhogy erre majd addig legyen nálunk. Addig meg élvezzük.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Csak óvatosan. Aztán hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton, úgyhogy érdemes kerülni. Valamint van egy sávlezárás az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Hétmeister Falloin, jó, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint a sereghajtónkra. Ez hát Chili Peppers, Other Side, mint a záró akkord, de rögtön utána jön majd All Right The Night, úgyhogy senki se hova.

Nagyon szuper vasárnap estét, valószínűleg mindenkinek. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És hát meg sem állunk. Get the funk out! Már itt is a kövi, közben pedig még üzenni is lehet. Az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Robbie Williams, Let Me Entertain You, ez pedig a Kövi, viszont előtte muszáj vagyok beolvasni. Szia Krisz, én is épp éjfélig tolom. Üdv a taxis Gabi. Jó munkát neked is. Toljuk együtt. Ahogy mondtam itt, és a folytatás jöhet a hangerő. Let Me Entertain You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton, csak figyelmesen. Aztán sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában is. Ha lehet, inkább kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Simple Man, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy klasszikusan Nirvánától így az óra végére, 21 óra vagyunk egy picivel, viszont a következő 60 percben pont innen folytatjuk, jön majd a Sweet, az LGT és a Bon Jovi is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Christian. És hát nincs megállás. LGT miénk a tér, ezt pörgetem mindjárt, viszont még előtte Las Vegasig megyünk. Viva Las Vegas! Ez jön most, ha pedig üzennénk az SMS és Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Don't Stop Believin' itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig tongcsapdázunk, legközelebb július 4-én találkozhatunk majd velük méghozzá a Dunapart Festen. Aztán július 10 Balatonakaratja, majd július 17 Borzenezala. Ezekre hangolódunk most. Jön tőlük a fiú köléve a lányok, ma pedig menjünk bármelyik programra, akkor nagyon jó szórakozást!

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán időszakos korlátozásra kell számítani az Árpád fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén is, úgyhogy ne rutinban közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Love és a Soha. Ez a 103.9 Rock FM. És hát az óra végig klasszikus így féltávnál. Iron Maiden The Trooper, amivel zárjuk az órát, aztán 22 óra, ami azt jelenti, hogy még kétszer 60 perc a mai Rock the Night-ból. És én is itt leszek.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez volt a P-mobil és az út másik felén. És hát milyen igaz, Fiatalf azért a mai Rock the Night, úgyhogy meg is kezdtük a második felét a műsornak. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. És hát pörgünk, ez a 103.9 Rock FM, csak is a legjobb rockdalokkal. A magam útját járom, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte AC/DC TNT. Közben pedig, ha üzennénk, az SMS és Viber számunk 20999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt az Omega és a 10.000 lépés itt a 103.9 Rock FM-en. Iggy Pop, The Passenger, ez pedig a Next lesz majd rögtön a kitekintésünk után. Gyorsan mondom, hogy milyen időt jósolnak a jövő hétre. Holnap és kedden még marad a többnyire napos idő, a csúcsok 23 és 26 fok között alakulnak majd. Szerdára viszont csapadékot ígérnek, de nagy lehűlés nem lesz. Sőt, strandidőnk lesz a jövő hétvégén, akár 33 fok is lehet. Használjuk majd ki.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

A Mötley Crüe és a Same Situation itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a kövi, előtt étívem fel mindenkinek a figyelmét, hogy van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol akár online is lehet hallgatni minket, de rengeteg érdekes cikk között tudunk olvasgatni. Úgyhogy érdemes rászörcsölni.

Ez volt a Never Tear Us Apart itt a 103.9 Rock Cafe-en. És hát 23 óra előtt egy picivel lassan zárunk egy újabb zenei órát, és meg is kezdjük a mai utolsót, viszont még előtte egy hatalmas óra végi klasszikus. Aerosmith, The Other Side. Aztán innen folytatjuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Ezért vagyok itt.
1: Nagyon szuper vasárnap estét hála mindenkinek. Megkezdtük a mai Rock the Night utolsó 60 percét. Ez továbbra is a 103.9 Rock FM. Csak is a legjobb rock dalokkal. Van-e még? Ezt azon mindjárt. És hát van. Például itt a Piece of My Heart. Közben pedig, ha lenne bármilyen infónk, 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, ez pedig már rögtön a folytatás, amit el is indítottam, de előtte még egy gyors információ, illetve promó, ne felejtsük, jövő héten is lesz Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől

think you move me, but I wanna know for sure.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Brian Adams és a Can't Stop This Thing We Started itt a 103.9 Rock FM-en. Bikini, olcsó vigasz, ez pedig a kövé, aztán hajrázunk, jön még az It's Not Enough, az Egyedül a világ ellen, a Fire Woman, és az Álmodtam egy világot, és meghúzzuk, amíg vissza van.

0: Ez volt a Fire Ruin itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záró, akkor álmodtam egy világot, ezzel búcsúzom most, ennyi fért bele a mai műsoromba, úgyhogy Schubert Tisztán Libben. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lettem volna mára. Legközelebb a jövő héten jövök, találkozom majd akkor, és addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!
1: Rock the Night, este 8-tól.